Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitang Jó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon. Take me.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Pittangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgat.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hadd hallgass.
6: Még több zene.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Amíg mások csak beszélnek,
2: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: BW Rádió. A legjobb zenéket.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordófa fogó részfűrésszel megsebzett bronztérdű repet sarkú bűnös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

a Bitangyó Rádióban. Csak is a legjobb klubzenék. Klubzenei két óra.

0: real good.
1: Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.
2: Amíg mások csak beszélnek,
3: beszélnek,
4: beszélnek,
3: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
4: BW Rádió.
5: A legjobb zenéket.
6: Good evening!

0: Pitongyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Radio station is WGAP. Say oops upside your head.

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Music Party. Music Party. Minden héten

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitang Jó Rádió.

rádió hallgatónak. Hát egy újabb rendhagyó Music Party itt a Bitangyó rádióban. Rendhagyó azért, mert...

0: aranykorában is játszom a legfrissebb New Italo diszkó muzsikákat is, hogyha találok valami olyat. Természetesen a hazai kedvencekről sem feledkezem meg, mert magyar dalok is felcsendülnek majd, hát egy picit másképpen, ahogy ezt megszokhattátok. Sok minden más is lesz még, ahogyan eddig is, a műsorban, ami ennek vagy annak, vagy éppen ennek vagy annak látszik, de most kivételesen nem két órában, hanem három órában. Három órában erőltetem magam rátok, remélem nem bánjátok. Öveket bekapcsolni, füleseket pedig a maximumra állítani, mert csak így érdemes zenét hallgatni, igaz? Tartsatok velem, indul a Music Party. Jó szórakozást, az én nevem Kézi Kocska Zoltán, ez pedig a Music Party.
1: Ez a Music Party. Music Party.

Nos hát ez a Music Party rendhagyóan, benne pedig elsőként a Captain Hollywood Project és az Impossible. És nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ma kérem szépen László nap van, úgyhogy üdvözlöm a Lászlókat, és sok boldogságot kívánok nekik névnapjuk alkalmából, és természetesen azoknak is sok boldogságot is ünnepel, hát az ünnepelteknek, akik ma ünneplik a születésnapjukat, sok boldog születésnapot kívánok még, úgyhogy boldog születésnapot és boldog névnapot! Hát egyenlőre a cseten itt van velem Tika, akit már üdvözöltem is, puszi neked, és hát Kata is itt van, csak ő most le van tiltva, nem tud szó megszólalni. Pinokkió is itt van, és Pista 67, hát ők gondolom, hogy tegnapról maradtak még itt. Hát remélem, hogy be is fognak majd köszönni. És a Music Party második dala pedig majd a Bomba Leia lesz 2026-ból. Egyébként ez a dal is 2026-os feldolgozás, amelyet most hallottatok a Captain Hollywood Project-től. Igazi nyári sláger.

Egyébként nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy melyik a legjobb gyógyszer. Hát ha nem, akkor elárulom, a mínusz 5. És hogy miért? Hát azért, mert az egyből hat.

Nos, hát ahogy nézem itt a beosztást, hát 12 órától MC Csabának kellett volna lennie, így én úgy gondoltam, mivel ő nem tud lenni, hát gondoltam, hogy beugrom. Azután majd jön 14 órától a Mókuska, egészen 16 óráig, majd 16 órától jön Gabe Allen, és majd Tökszár lesz, 19 órától van beírva, úgyhogy ezek a műsorok és ezek a műsorvezetők várnak benneteket ma. És én természetesen, ahogy mondtam, volt csak előzenekar vagyok, mert nem voltam beírva.

0: közben Tika írja, hogy ő bizony konyházik.
1: Induljon a banzáj, induljon a banzáj.
0: Bár eszébe volt, hogy csak dinnyézik, de lehet azt konyházva dinnyézni is, vagy dinnyézze konyházni, nem? Mindent lehet, csak akarni kell. És hát Leon, a Little Lion kolléganőm megihletett megint csak. Tegnap játszotta a Major Tomot. Jobban mondva a Terra Titanicot. Mária nem vakarni, hanem akarni. De hát vakarni is lehet. Someone's gonna puke. DJ Robson. Ez már a Major Tom és mi is a Peter Schilling.

2026-ból a Major Tom és Peter Schilling. A következőkben Berége, Pinocchio nagy szerelme jön, természetesen Zorka után.

Közben vannak érkezőnk is a csetre. Hát szép napot kívánok neked, Zsuzsi! És Nefertiti!

Ez hölgyeim és uraim, Szandra és a Is in the Heat of the Night. Ti pedig a rendhagyó Music Partyt halljátok ma szombaton. Egészen 14 óráig.

0: Bitangyó Rádió.
1: Egyébként ez volt a Poker Face és Lady Gaga.

Hát ez volt az Ace of Base és az All That You Want. Ez pedig már a Ma Lolita. És ez még mindig a Music Party szombaton.

Ez Alizé és a Moa Lolita. Na figyeljetek, a főnök diktál az új titkárnőjének. Írja, hogy összehívjuk egy megbeszélést a témában keddre. Írja. Főnök, a keddet azt 2D-vel írjuk. Tudja mit? Legyen a megbeszélés szerdán.

most a következő dal pedig szóljon akkor azoknak, akik itt vannak a cseten. Név szerint pedig Zsuzsi, Tika, Pista 67, Nefertiti Mária, Kata és Pinocchio.

És hát, kedves hallgatók, és azok, akik itt vannak a cseten, nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy van itt közöttünk egy olyan személy, aki, hát mondjuk úgy, hogy művész vénái vannak, vagy művész lélek, mert hát verseket ír és dalokat szerez, úgyhogy ő most ráállt az olyan vikinges dalokra, ő Zsuzsi egyébként, elárulom, és hát én szeretnék neki kedveskedni egy dallal, amelyet, hogyha már ennyire a vikingeket előszedtük, akkor én találtam egy nagyon jó vikinges dalt, és ezt most küldeném majd a következőkben neki. Hát fogad szeretettel, Zsuzsi! Hát remélem, hogy a többieknek is fog majd tetszeni. Ez volt a Sweet Dreams egy mashupban azoknak, akik itt tartózkodnak velem a cseten.

Na kérem szépen, hát Csámpás Rozi írja, hogy ha már leült, akkor marad is. Hát köszönöm szépen, hogyha maradsz. Na folytatjuk tovább ebben a hangvételben.

0: rádió. Bitangyó rádió. A hang, ami elér.
1: Na váltsunk stílust! Ez már DJ Lowly és a My Life.

Este hazamegy a feleség. Így szól a férjéhez. Van egy jó és egy rossz hírem, melyiket mondjam előbb? A jót, mondja a férj. Működött a légzsák. Hát ez volt DJ Lauli, és ez volt a My Life 2026-os adal. Természetesen minden dal 2026-os, amelyeket játszom. Na figyelem, egy meglepetés jön.

Na, hát ez nem semmi, de mielőtt még átmennénk teljesen vikingbe... harmonikázzunk egyet. My

Hát nem fogom a dalt lejátszani végig. The trap is closing. Mert ha hiszitek, ha nem, még 6 perc van belőle. És hát azért még 6 percig ezt hallgatni azért unalmas lenne, nem? Close at hand. I'm gonna thrill you. Úgyhogy akkor folytatjuk tovább egy másik dallal.

Na figyelem, a férfi felvételre jelentkezik a hadiflottához. Hát megkérdezik tőle. Úszni tud? Úszni? Az meg minek? Ha jó, nincs?

0: ez a Midnight Magic, és az előadó pedig a Nova Tima. Rendhagyó Music Party a Bitangyó Rádióban, 12 óra 09 perc van. Az én nevem pedig Kézi Kocska Zoltán.
1: Bitangyó Rádió, ha jót akarsz magadnak.

hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis, már el.

azután pedig kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó

0: Hát ez a jó nekem, és az ocsó, macsó. Kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek, az én nevem Kézikocska Zoltán, ez pedig a Music Party rendhagyóan, itt a Bitangyó Rádióban szombat délután. És hát szeretnék mindenkinek, aki most ebédel, jó étvágyat kívánni az ebédhez. 12 óra 18-as perc van, tehát nem késtem még el vele.
1: Bitangyó.

Szeretném, ha minden tudna rólam, mondja az új titkárnő a főnöknek. Bevallom, én nagyon babonás vagyok. Á, cseppet se törődjön vele, legalább magának nem fizetünk 13. díjat.

0: Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban.
1: Bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó

12 óra 35-ös perc van, ez a Music Party, benne pedig a Wenga Boys. Hát a dal címét szerintem nem is kell bemondani. Sha-la-la-la-la. Ami ezután jön, az is egy nagyon ismert dal lesz, nagy kedvenc.

Nem tudom, hogy emlékeztek-e akkoriban, mikor ez a dal futott ugye a slágerlistákon, hogy hogyan táncoltak a csajok. Hát én azért megnézném, hogy erre a gyorsaságra hogy táncolnának. Emlékszem, mikor a lányom kicsi volt, és akkor ment ez a dal, hogy táncolt.

In the Army Now, ez volt a Status Quo egy feldolgozásban. A következő dal pedig már, ugye az előadóját már játszottam, úgyhogy duplázunk Michael Jacksonból.

volt egy feldolgozásban Michael Jackson dala, az Earth Song. Amivel folytatom, az egy 80-as évekbeli dal lesz.

üzenet a Facebookon. Nagyon tetszel nekem. Van férjem, nézd meg a képeimet, ott megtalálod őt is. Nem rossz, de te jobban tetszel. Hát ez volt a Fate Grey, és ez volt a Visage.

Ha már foci, akkor a gyerekeket kérdezi a tanárnéni, hogy mit dolgozik az apukájuk. Amikor Móriczkához ér, ő azt feleli, hogy az apukája egy meleg bárban dolgozik, és meztelenül táncol más férfiak előtt. Hát a tanárnő erre kiviszi Móriczkát az osztályteremből, hogy elbeszélgessen vele. Móriczka, tényleg ezt csinálja az apukád? Á, dehogy csak, az tök ciki lett volna, ha elmondom az osztálytársaim előtt, hogy apukám a Fradiban focizik.

0: ez volt Shakira és David Guetta valamilyen focis dala 2026-ból, igaz? Csak persze nem olyan verzióban, ahogy hallottuk eredetileg. Na, ami ezután jön, az is egy érdekes dal lesz.
1: From Africa to Berlin!
2: From India to Berlin.

0: Ágyi!
1: Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban.
2: Hát az biztos is. Egy újabb különleges dal feldolgozása.

13 óra 10-es perc van, Rich Music. És a Jungle Boy. Na most a következő dalt kivételesen Tikának fogom küldeni, és majd meghalljátok, hogy miért. Remélem, hogy még itt van. És hallgat. Nem hallgat, csendben van.

0: Hát én sem énekelhettem volna ezt ebben.
1: Bitangyó Rádió. A hang, ami elér.
2: Félig ördög, félig angyal.
0: Közben megérkezett Suncorgó Csá is a csetre. Hát akkor Csá, Suncorgó, érezd magad jól.

A mérkőzés után az edző így szól a csatárhoz. Öregem, téged csak két dolog akadályoz abban, hogy jó futballista legyél. Micsoda?

0: Tehát, hölgyeim és uraim, a mai program 14 órától jön Mókuska, egészen 16 óráig, majd 16 órától Gabe Ellen, és 19 órától pedig, ahogy látom, Tök Szár. Hát ők fognak benneteket ma szórakoztatni egészen, hát estig. Úgyhogy Mókuska nem sokára érkezik.
1: Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
0: Egyébként ez volt a Fresh, félig ördög, félig ördög, félig angyal. Pedig ezt magyarul kell mondani.

soha se találnátok ki, hogy milyen dal lesz ez. De majd csak kiderül.

kedves Mária, sajnos románul nem tudok. Annyit mondjuk, hogy izi duce dili minute. Vagy mondjam azt, hogy radio romnia, izi duce dili minute.

0: Hát ez volt Sesh és az Adelante. Hát elég durva.
1: Ez a Music Party. Music Party.
0: Na ez már egy picit lazább lesz.

13 óra 30-as perc van. Még fél óráig előzenekarként én. 14 órától pedig jön Bókuska. Egészen 16 óráig.

Az útépítésen a főnök oda megy a munkásokhoz. Fiúk, nem érkeztek meg a lapátok. Se baj, főnök, majd egymásra támaszkodunk.

Ez volt a Fun in the Sun. Ez még mindig a Music Party velem Kézivel, Kocska Zoltánnal, rendhagyóan. A dal címe pedig Filit, 2026-os a dal, ugyanúgy, mint a többi is.

Hát ez volt DJ Lauli és a Filit 2026-osból, vagy 6-ból. Hát a 6-osból is megfelel, nem? Hú, de hamar vége lett.

Freedom is a Dancer, Rob DJ és Eliza közöse. Egy valamikori Snap dal feldolgozása. És a Music Partyból már csak 15 perc van kb. Hátra. És ez kb. Vagy körülbelül olyan három dalra elége. Mármint ez az idő. És utána már érkezik Mókuska.

következő dallal pedig lemegyünk a tengerpartra. Mert jön a Riviera és a Vamos a la Playa.

És már a következő műsorvezető társam is bejelentkezett ide a csetre. Legalábbis úgy látom, hogy bekukkantott. Hát üdvözöllek, Mókuska! Én már készen állok átadni a stafétát.

Hát ez volt DJ Daddy X és a La Bomba. És elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor is le fogom játszani az utolsó előtti dalt ebben a műsorban, azután pedig következik Mókuska. És ez a dal pedig a Valerie Dortól jön, az In the Night. És ez egy olyan hozzányúlós dal, amihez egy picikét hozzányúltam, hogy szebben szóljon.

Na kérem szépen, hölgyeim és uraim, a kijelzőn már 13 óra 54-es perc van, ami azt jelenti, hogy a Music Party, ez a mai Music Party befejeződik, és jön Mókuska, számomra pedig nem maradt más hátra, mint hogy mára elbúcsúzzak. Kellemes további délutánt kívánok, jó szórakozást Mókuskával, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Hey! Are you ready?

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitang Jó.

No hát, sziasztok mindenkinek, gyönyörű szép szombat délutánt kívánok! A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok 14 órától 16 óráig. 11 órától, akit hallhattatok, nem volt más, mint Kézi. 14-ig és a Music Party, nagyon szépen köszönjük a szuper jó kis Adidát. Neked jó pihenést kívánok, de maradj velünk, ha teheted. Ja, tényleg, te is ide mennénk, tessék lekuporodni, és lehet imádkozni. Hogy is van? Vipray, és ez a Coldplay.

0: És akkor nézzük, hogy kik maradtak itt fent. Velünk van Susi, szia, puszi, neked itt van Tika, Pista 67, itt van Mária barátnő, itt van Kata. Ja, a Katának ott van egy piros kis jelzés. Hello, Kata. Hát, kintről jó az úgy. Velünk van a mi Ducci Dilling, szia, van egy kis Csámfás, Rozinki, szia, Csajszi. Itt van az én másik felem, az Ortesz van két droidunk, és végül, de nem utolsó sorban az előző több óra műsorvezetője, ami Kézinki, szia.
1: A mikrofonnál most Mókuska!
0: Vannak még külsős hallgatóink is. Nektek is gyönyörű szép délután kívánok, érezzétek jól magatokat velünk. Én pedig itt már Garcia 90-es évekből. Kalimba la da la la la. Értitek? Kalimba da Luna, összeakadt a nyelvem a mikrofonnal. Még azt jobban akartam lalázni.

tudjátok, mint így az adásom elején, akkor elmondom, hogy kik lesznek még a mai nap folyamán itt velünk, veletek. 16 órától 18 óráig érkezik Gébelen és a hétvégi Dancefloor. 22-ig pedig jön Tökszár a lejátszók mögé. Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel.

2026. 6. hó 27-e van, amikor is névnapos. Köszönhetünk ma a Lászlók ünnepelgethetnek. A László egy szláv eredetű férfi név, jelentése hatalom. Dicsőség, kedves Lászlók, nektek boldog névnapot kívánok így az éteren keresztül. És akkor nézzük a következő zenét, mert már meg is érkezett. Ja nem, most először ilyen kisegerek fognak jönni. Aztán pedig jön az éjszakai járat. Felbátorodva a kisegereken. Na de figyelj!

1, 2, 3, 4, hát ilyen hamar nem megy még. Gyere nekem, feküdj az ágyra fel velem, ha itt van a kettő, ne léptétlen, erre vártam már egész héten, számolj hármat, mozdulj párat, itt van a négy, legyen elég. Számolj hármat, mozdulj párat. Erről eszembe jutott a nyúl, amikor éppen pázási időszaka van. Toppant kettőt, és már hanyat is vágta magát.

És időközben megérkezett a mi bubunk is, és gondolom ott van mellette Bubukáné is. Sziasztok! Ráállok a telefonomra.

Judit barátom is jó adást kíván, köszönöm szépen, aztán Buli Király Gyula Instagramon írt. Érezzétek jó magatokat! Gyertek! Jaj, hát elnyomja hangomat a zene. A de jó teszi, Viva la Noche, ez lesz a mojito, és az éjjó éjjá, egy kis karneváli hangulat nektek.

Mária, hát itt van a csücske. Azt írja éppen az utyidi link, hogy ő most is éppen a valahol van. Dolgozik fent a chat oldalunkon. Az jó.

Azt hiszem, megtanultam a szöveget, jó, hogy te olyan kis ügyes vagy, ehhez amúgy ehhez tényleg diploma kell. Hát én nézegetem itt az időjárás jelentést, és hát legszívesebben eltörölném a nyarat úgy, ahogy van. A mai nap folyamán 38 fok körül alakul a hőmérséklet, vasárnap 36-41 fokot mérhetünk. Hétfőn 37-42-t, kedden 35-43-ot, és nem is olvasom el. Nekem ez is sok volt, 3K-val a végén. Hétfőre mellé megy még vagy 6. Szóval aki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szereti a forróságot, mert ez már nem meleg, és ez már nem nyár, hanem ez már kiszenvedés, akkor nekik jön most jó sokáig jó nagy meleg. Ki pitty. Elég volt belegondolni a hőfokba.

De szépen visszakérdezheted, úgyhogy Dili Máriától, tessék. Azt mondja, nem, itt jó, minden nincs felvétel, még kibeszélni a gatyámból, nyugodjál meg. Előtte rád húznánk egy jó bundabugyit.

Elgondolkodtam, már kicsit fájt. Azon gondolkodom, hogy mi lenne még olyan nagyon jó. És arra a dologra jutottam, hogy jó lenne még egy nap az égre. Mit szólnátok hozzá?

Ati beírta a chatra, hogy megyek fancsizni, kijön és bedobott egy olyan képet, ahol ugrik egy emberke egyet, és teljesen elmerül a pocsolyába. És erről a zenéről, de hogy a zenéről, erről a képről eszembe jutott egy zene. Hú, de szana szét, meg szét vagyok még jobban. Meg a szana, meg a szét. Na úgy. Meleg van.

Takács Tamás és a Blues Band és a Potyolyába léten. És hogy ki ő?

0: Na de nem rónizunk tovább, hanem érkezik az Emergency House, és anyja, aki ígér a Holiday.
1: Hölgyeim és uraim, ma éjjel egész Magyarország területén beköszöntött a Holiday! Ismertetni el, hogy négy szimpatikus fiatalember irányítása alatt tűzbe hozza a lakosságot.

0: és táncok jár a pap.
1: És akkor újra egy kis karnevali hangulat. Azt írja nekem a kis ötökeim, hogy na, holiday.

Közben nézem a Facebookunkat, ugye van Facebook csoportunk, Katánk írtotta nekünk, szia Bea, üdv a cseteseknek, sok puszit küldök, egy pár nap múlva visszamegyek a falra. Szia Kata, érez jól magad! Te is velünk! Minden igaz velünk, analízis! Szilárdi, szia, szia! Tamás is! Clark is, sziasztok!

0: rádió, bitangjó, fújja minden hallgató, remek zenék, jó zenészek, csicsert falon a nagy az élet, ha csatlakozol, meg nem bánod, bitangjó, a jó barátod, éjjel-nappal bitangjó, rádió, rádió, rádió.
1: Bitangjó rádió.
2: A golyódat turkálja meg a vadmalat, indulj a testvérem, oda vezetlek, nézed a térképet, te a piros zsiguliban vagyod most.
3: Ó, de szépen nézek ki, az anyám úristenit.
2: Ne magadda foglalkozz, most a induljál el, egyenesen, mint a lóhugyozás. Figyeljé, lassítsá, a dévla adja rád az utolsó kabátot, kanyarodjál majd jobbra.
3: Jobbra? Hé, merre?
2: Jobbra, Dick! Az a jobb kezed, amelyiken a 15 aranygyűrű van!
3: Ja, hát tényleg! Oly, tisztára úgy cillog, mint a igazi rész lenne, de gyönyörű!
2: Na jó van, most nyugodj meg! Mostan csaljál négyesbe! Mennyi gyorsan, hadd lobogjon hátul a No Fera Matrica! A saroknál meg mönnyé balra!
3: Fat-

0: Ici, Pici, Twini, Vini. Meg amit akarunk.
1: Rohadt meleg van, izzad a hátam, és a fenekem, nem jó így nekem.
0: Na gyerünk akkor, itt a limbóláz egy kicsit máshogy.

Ördökénk azt írja, hogy kint van, hol vagy te? Belgiumban, és hogy ott jelenleg 45 fok van. Azt a mindenit, kitartás neked.

Aki azt írja, hogy be kellene gyújtani, mert nagyon fázik, gyere, begyújtom a köldök sinórodat. Ez volt a Limbo Lázja, egyébként van egy olyan cicám, ami egy kolbásszal táncol, várjatok meg, hogy keressem.

nem cica, de nő. Na és akkor ebben a nagy melegben vetközünk le a textilt, hiszen tudjátok, nem maradhat más, csak a fűbe való.

Ödik öcső, miután kérek egy jó zenét Ernő kollégámnak, és kívánok jó főzés neki, hallgató is. Kedves Ernő, örülök neki, hogy itt vagy te is velünk. Akkor talán ez a zene jó lesz neked is főzés mellé. Le a textilet, csak a fülbe való maradhat, úgy kell főzned.

Azt hiszem azért a piercinget meg a fülbe valót hagyfányt, az nekem kell. Én is ott hagyok mindent, fülbe valót, piercinget. Kis 90-es évek újra. És akkor ez a zene megszóljon az én ördögötyikémnek. Vigyázz magadra nagyon itt kint, a 45 fokba. Captain Jerk és az Aiko.

Reggel alma, este alma. Ettől nő a keblünk halma. Közben a mi drága maskuránkkal írók, azt írja ő, rohadok a vonaton hazafelé Pestre, jó adit pusszantás mindenkinek, nyaljatok fagylaltot. Hát, jó. Nyalnánk fagylaltot, de nincs fagylaltunk. Vigyázz magunkra, maskuránk! Várunk haza, most pedig egy kis bumsákalát! És az apacs indián!

egyre csodálatosabb gifek kerülnek elő a chat falunkra. Jókat nevetek, bedobom, hát én is magam. Egy a 30-40 fok között.

Következő pár percben egy hát komolyabb zenét hozok nektek. Próbálom kitalálni, nincs nekem odaírva az előadónak a címe, és az a helyzet, hogy nem is nagyon akarok most utána nézni. Bízom magamban annyira, hogy jól fogom mondani az előadót. Szerintem a triászok érkeznek, és a szám, aminek a címe Játsszuk el. Egy nagyon jó kis szövegű zene, de azért a zene közben utána fogok nézni, hogy biztos, hogy mondtam el.

És ha ismerős ez a hang, akkor elmondom nektek, hogy ő Sipos Péter, az Rigy Hónajmirigyből, a másik emberke pedig mellette Kálmán György.

És közben elütötte az óra a 15 órát, és megérkezett egy drága maskurám is. Szia drágám, mégis csak találtál. Headsetet, örülök neki, hogy itt vagy velünk. Nem bírom abba hagyni. From my city, off from my home, we're flying up no sea. Ők a trollok. I got that. Can't stop the feeling.

Ja, ott járt köműves kelemen, aztán befalaszta még az ablakot is. De ott akkor kellene, hogy legyen klíma, nem, maskura? Csapja vonat oldalára.

kartonszal megyünk tovább. Ne, az lesz, hogy Duda. Ne, az lesz, hogy Duda.

No, hát akkor... Maradunk a country zenénél. Hozom nektek a Hermes House Band. Ez lesz a Country Roads.

Hozok nektek koktélt, méghozzá azoknak a kedves emberkéknek, akik fent vannak vele. A chatfalon ott esznek Bubunak, ami Csempás Rozinknak, Docsi Dilinknek, Máriának, Pistának, Szürke Kisegérnek, aki most érkezett meg. Köszönöm szépen a jó kívánságodat, érezd jól magad, te is velünk is Tikának. Na persze vannak külsős hallgatók, őket sem tudom kihagyni. De elsősorban nektek fogom tudni felkínálni is azt a bizonyos koktélt, ami most nagyon jól jöhet.

Hát, kisegér lehetne. Becsukjuk a szemünket, és nem látunk semmit.

Mi volt a Dabu? És Mázlink van fent a chatfalon. Atasom kérdezte, hogy beszereztem-e azt a zenét, amit küldött nekem. Nem vagyok benne biztos, hogy melyik az a zene. Letöltöttem egyet. Szerintem ez volt az, ha nem, akkor majd javítunk. No one gives permission but the doctor, and I'm the doctor until the doctor comes back. Fine. You be the doctor, and I'll be the escape mental patient, okay? I'm telling Dr. Weitzman and Dr. Newborn!

0: Figyelj, fülej!
1: Szia!
0: Szürke kisegér! Figyelj, figyelj!
1: Te köré, most mesélek nek!
0: Szöveg!

Máriánk bevadult erre a csodás zenére. Ő vagy Gömbi? A kis narancs. 2 Jackkel megyünk tovább, 15 óra 31 perckor. Ayo, Captain Jack, bring me back to the railroad track, bring me back to the railroad track. Apukám, mindjárt jön neked is egy zene.

Apukámnak ígértem egy zenét, méghozzá egy olyan zenét, amit én tudok, hogy ő nagyon szeret. Hát, remélem, hogy nem néztem be. 4th Street. És a mesének, a bornak. Bár lehet, hogy az eredetit jobban szereted, sokkal jobban. De fogad tőlem nagyon-nagyon sok szeretettel, és nagyon-nagyon vigyázz magadra ebben a nagy melegben.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mesélek a bornak. Küldtem egy olyan emberkének, apukámnak, aki már jó Isten tudja hány éve nem iszik, talán 30 vagy 40. Majd a zene az igen szép, ahogy látom bent a chatfalon is. Mázli is azt írja, hogy ez nagyon szép dal, és közben ő rám írt, hogy szeretne kérni egy zenét, és mindenkinek küldi, aki szereti. Természetesen a zene megvan. Dr. Béres, Varga Viktor. És még a közösen ehhez a kocintós, gyertek kocintjunk együtt, köszönjük szépen a kérést!

0: világon.
1: Yes.
2: Rohadt meleg van, izzad a hátam, és a fenekem, nem jó így nekem.
3: Hozom Csicsit és a Pimpinkint, az édes kis nyuszi lányt,

következő zenét a teszom, kérdezte, hogy megvan-e nekem Eminem és Zambó Jimmy közösen, és hogy meg lesz ez, hamarosan megtudjátok. Lost Yourself és a Bukott Diák. Közben megérkezett a következő 2 óra műsor vezetője Gébelen is, fogadjátok majd nagyon-nagyon sok szeretettel. Aztán pedig jön utána még Tökszár is.

Marika nem olyan régen azt írta, hogy ő ráz mindenét, amit csak tud. Mindjárt rázhatod Cserháti Zsuzsával, de előtte még itt van egy nagyon jó kis felvétel Dancelem DJ címmel. A szám címe Éríts meg, és sabban nyúlt bele egy kicsikét. Egy Balkán Klub mixbe hozom el nektek 2018-ból a zenét.

az nem is tud írni, hanem a szürke kisegér. Szegény Dutyi Dilinket nem tudtam, hogy beléd kötni. Benéztem a nevet, bocsi. Hát te meg nem írsz, úgyhogy valószínű, hogy te meg már más csinálsz, költöd a tojásokat.

Úgy, very. Na lássuk akkor, Marikám, figyelj! Te jössz most, arról volt szó, hogy te mindenedet is rázod. Egy énekesnő, aki sajnos már nincs köztünk, de a zenét én hozom magunkkal mindig. Igen, ő Cserháti Zsuzsa, ez pedig a Ránc meg Baby!

Jó, van, akkor mit tudom én, hogy mit érsz a gödrök szabálya. Nem érteni magyarat, lenni kicsi kínai. És maradni is az, ugyanis lejárt a műsoridőm, én mindenkinek nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órát, hogy itt volt velem, remélem mindenki jól érezte magát. Én már nagyon rosszul vagyok itt bent a szobában, pedig megy a klíma is, sőt. Mellettem még a ventilátor is, és még most is ömlik rólam a víz. Úgyhogy én ahogy kilépek, én fejjel fogok neki ugrani a medencének. A további abban mindenkinek csoda szép napot kívánok, szép estét, jó éjszakát, majd maradjatok továbbra is velünk. Ahogy ígértem, jön hozzátok a következő 2 órában Gévelen, aztán pedig majd tök szár fog benneteket szórakoztatni. Vigyázzatok magatokra, igyatok sok vizet, folyadékot. Nem feltétlenül pánikára gondolok itt. Jobb, mint a semmi. Csók a családnak, sziasztok!

rokon családnak, elmentem vagánynak, csókon családnak. Mit visz a kis ajó? Mit visz a kis ajó? Csókon családnak, elmentem vagánynak, csókon családnak, ha kellett majd megtalálnak.

Hát kellemes szombat délután kívánok mindenkinek. Nem csak ugye a Pride indult el, hanem a nyár is, és a nyárral a nyári elektronikus zenei fesztiválok. Úgyhogy úgy gondoltam, a mai műsorban egy kis nyári elektronikus zenei fesztivál itt a Vitangio Rádióban. A mikrofonnál és a keverőpultnál Gébelen. A két legnépszerűbb zenestílus hoztam a fesztiválokról, az Electro House és a Big Room stílust, és hát köszönöm szépen az előttem lévő fantasztikus műsorokat a kedves kollégáknak. Kiemelten, hogy előttem Mókuskának. És hát futunk valahova, hiszen a felvétel címmel Run, az előadója pedig Dub Vision. És hát elindult ugye a weboldalunk, nézzétek meg, ha még nem nézzétek meg, működik a bitangioradio.com, és természetesen lehet jönni a csevegőfalra chat.bitangioradio.com.

és hát lehet lazítani és a hangerőt felemelni, hiszen itt az Elknőkös Zenei Fesztivál a Bitangyú Rádióban egészen 18 óráig Gébelennel, úgyhogy ha szeretsz bulizni, akkor mindenképpen tarts velem!

0: És természetesen ott vagyunk a közösségi oldalakon is, folyamatosan lehet jönni a Facebookra, meg a többi oldalra. Lájkoljatok, kövessetek be, és osszatok meg minket. Köszönjük szépen! All of My Love, a következő felvétel címe, REMA felvétele forog majd. Jó szórakozást mindenkinek!
1: Ez a Bitang Jó Rádió mini nyári elektronikus zenei fesztiválja. Két órában a fantasztikus Gabe Ellennel.

És hát ma van ugye László névnap, boldog névnapot a... És hát ma van ugye László

Come on, come on, nézzük ki van itt a Csevegő falon, a Bitangyó Rádió Csevegő falán. Itt van Bubu, Dutyi Dili, látom Katókát és Mázli, Pista 67, Suncorgó, Szürke Kisegér és Zsuzsi. Jó szórakozást mindenkinek itt a Csevegő falon is. És hát mindjárt robbantunk egy kicsit, hiszen jön a TikTok, nekem nagyon tetszik a felvétel. Gabri Ponte és Salmo hozta össze, és hát a Blaster Boys remixerte, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog egy kis TikTok.

És hát Európában ugye rengeteg elektronikus zenei fesztivál van a nyáron, meg hát az év közben. Hogyha tudtok esetleg nevet mondani, akkor írjátok le a csevegőfalra. Én például mondom a Tomorrowlandet. Vagy például ott a UMF, az Ultra Music Festival. És hát van például Romániában is, illetve Horvátországban is.

És hát ugye mi volt híres itt Magyarországon, a Balaton Sound, ugye, ami megszűnt sajnos. És hát azt hiszem van még a Be My Lake, azt hiszem az még létezik. És hát itt is van elektronikus zenei fesztivál a Bitangyó Rádióban egészen 18 óráig.

És látom, Zsuzsi tudja, hogy hogy kell élni, hiszen egy vödör fagyival próbálja elviselni ezt a forróságot. Azt mondják, hogy a jövő héten szerdától már kezd enyhülni. Gondolom én 1-2 fokkal, tehát nem 41 fok lesz, csak 39.

És hát mindenki tapasztalhatja, hogy meleg van, csak ki kell menni a fővárosba az utcára, és már is tapasztalhatjuk. Egy nagyszerű felvétel a Dental, a folytatásban az a szíme, hogy a Blackout.

Hát remélem, nálatok nem lesz a blackout, vagyis elsötétítés áramszünet, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, ne legyen sötétben. Bár most jobb a besötétítés, ha nem süt be a nap, akkor hűsebb van a szobában. Third Party és a Mark Roma felvétele a folytatásban. Jön az ellenség, vagyis az Enemy.

És hát sokszor szoktuk kérdezni, hogy ki csoda vagy ki. Ugye ez a felvétel címe is a folytatásban Who? Tudjamo és a Plastic Funk közös felvétele. És hát ugye 2025-ben csinált belőle egy club mixet Tudjamo. Hát ezt pörgetem nektek most.

is azt szoktam mondani, amikor valakit megijesztek egy hirtelen, hogy hú! 11-től 14 óráig volt Casey és a Music Party, ahogy látom a beosztás, és 14-től ugye 16 óráig pedig Mókuska és minden, ami zene. Itt pedig Gébelen és a nyári elektronikus zenei fesztiválok hangulata. Egy kis Tomorrowland itt a Bitangyó Rádióban.

és hát ugye Tujamo több előadóval is szokott közös munkákat készíteni. Hát készítette Chester Younggal is egy közös felvételt, az a címe, hogy a Pyro. Ez forog nálam itt a folytatásban.

És hát közben kiraktam a csövegő falra, hogy mire gondolhattak a felvételben. Egy kis grafikával, egy giffel. Hamarosan Sentinel felvétele forog itt a Bitangyó Rádióban. Sentinel és a Bring the House Down.

Edő volt az a nóta, Will Sparks és Joel Fletcher nótája folytatásban, a címe pedig Love Like This. Az első órában az Electro House stílus, a második órában pedig érkezik majd a Big Room

És hát mindjárt jön egy kis rovar, egy kis bogár hozzátok, de nem kell megijedni, hiszen hát egy nagyon régi bogáról van szó, talán szentnek is mondható Egyiptomban, Scarabeus. Dissepticx nótája a folytatásban.

És átjön Koreából Jesse, a hölgy, aki jókat énekel, és hát egy nagyszerű feldolgozást készített Blaster Boys a felvételéből, Girls Like Me, a lányok, akik olyanok, mint én.

0: Tagjó Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Hát ugye vár Jesse azokról a lányokról énekelt, akik ugyanolyan rosszak, mint ő. Itt pedig már Two Aces és az All Night What It Feels Like című felvétel. Na gyerünk, Tagjó Rádió!

Mekkora zene, nem elfelejteni, kiírtam a csövegő falra is, hogy este 8-tól érkezik hozzátok Tök Szára élő műsora. Ő áll majd a lemezjátszók mögé. Szóval este 8-tól a Bitangyó Rádióban Tök Szár. Itt pedig kezdődik a Big Room stílus, Shakira és a Burna Boy felvételével Die Die, és ugye Rewind dolgozta fel ebben a stílusban.

De jó, eldúdolgattam erre a számra, Diam és Amero felvétele a Bad Day. És már is folytatjuk szabályokkal, hiszen Rules a következő felvétel címe, Fafak és Skytech közös felvétele itt a Bitangyó Rádióban.

Ebben az órában Big Room itt a Bitangyó Rádióban, Gébele műsorában érkezik Kunya és Rave Aware felvétele a One More Day.

És már is itt van egy holdbázis Moonbase felvétele, és egy holdbázis dallamot énekel nekünk. Ez a felvétel címe The Moonbase Melody.

És hát közben csatlakozott a csevegő falon hozzánk Pinocchio is, mondom is a listát, akik jelenleg jelen vannak, legalábbis nem bújtak el. Pinocchio, aztán Bubu, Dötyi Didé, Pista 67, Suncorgó és Szürke Kisegér. És hát jó magam, jó szórakozást mindenkinek, csevegő falon innen és csevegő falon túl.

A csevegő falon csatlakozott hozzánk, Nefertiti, nagyon szép napot kívánok neked, örülök, hogy itt vagy, jó szórakozást! És hát van egy pár hallgató, ennek örülök, hogy nem ment ki mindenki a rádióra vonulni, hanem a Bitangyó rádiót is hallgatja valaki.

Érkeznek hárman a folytatásban, Alex Müller, aztán a Replica és a Nyrok felvétele. Szól majd itt a Bitangyó Rádióban, a címe ennyi csak, hogy LS.

Mekkora zene, nekem nagyon tetszik. El lesz a felvétel címe, egy L és, egy S betű egyben. Alex Müller, Retika és a Nairok felvétele. És hát jön a Get Up, Joy Dill és Dirty Signal felvétele.

És hát volt szó ugye az Ultra Music Fesztiválról, hát jön egy kis Ultra Love, ez a felvétel címe. Kashmir, Jason Ross és Brianna Grace felvétele egy Rios feldolgozásban.

és a Bitangyó Rádió mini elektronikus zenei fesztiváljához csatlakozott Csámpás Rozi is itt a Csevegő falon. Kellemes szép napot neked, örülök, hogy itt vagy.

0: Ez a Bitang Jó Rádió mini nyári elektronikus zenei fesztiválja. Két órában a fantasztikus Gabe Allennel.
1: És hát itt a nagy név Hardwell és Amber Shepherd és a United We Are című felvétel a Mark Sixma feldolgozásában. Egészen 18 óráig szól a Big Room.

És hát hatalmas élő műsor érkezik este 8-tal is tök szárral, úgyhogy ne felejtjétek el, a Pityong Jó Rádiót hallgassátok ki, és este 8-tal pörget majd tök szár. Itt pedig a No Batidao című felvétel, remélem jól tettem, azt hiszem spanyolul van, de mindjárt meghalljuk Zuka és Slow Terror közös felvétele.

No, itt szóltak a fantasztikus zenékhez. Ez volt WNW feldolgozás ebből a felvételből. Castor, Pollux és Elena Crevo folytatásban. A felvételük címe pedig Bass So Strong. Vagyis a basszus olyan erős.

És hát továbbra is elérhetők vagyunk a Csevegő falon, és hogyha a chatra akarsz jönni, akkor chat.bitangyoradio.com. Amíg nem vagy regisztrálva, egy rövid regisztráció után már is itt lehetsz velünk. Gyere, gyere!

Még soha nem buliztam hajón, nagyon szeretnék, de még nem jutottam el oda, úgyhogy felszállunk most a Rave hajóra. Rave Ship a következő felvétel címe, Oscar és David Chowman felvétele.

és itt van nálam az utolsó felvétel a mai műsorban, mégpedig Steeper és Yellow Punk felvétele, a címe pedig System Failure. Tehát remélem nem egy rendszerhiba, hogy itt vagyok. Na gyerünk!

És hát ez volt Gébel a műsor itt a Bitang Jó Rádióban, ebben a 2 órában a nyári elektronikus zenei fesztiválok hangulatával, Electro House és Big Room stílussal. Remélem mindenki felpörgette magát. Este 8-tól Tökszáren, nem maradjatok le róla, és hallgassátok továbbra is a Bitang Jó Rádiót. Kellemes szombat délután és estét mindenkinek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hurrá, szombat este van, és Tökszár megérkezett. Nagy nehezen sikerült összekészülnöm nektek, ma estére egy kicsit elhúzódott a munkám, és nem tudtam pontosan időben végezni, vagy úgy, ahogy én akartam, ha bár kaptam infót, hogy már akár 7 órától is kezdhetnék, de sajnos a munka az közbeszólt, és így nem bírtam itt lenni, de akkor maradtam a megszokott időben 8-tól 10-ig, Tökszárt halljátok itt a Bitang Jó Rádióban, és amit már itt szövegben előre megírtam nektek, hogy láttátok, Robert Miles és a One and One, amit bekészítettem elsőnek, és utána már, ahogy látom, Vadum Project és a King of My Castle van bekészítve csak nektek, csak ma este itt a Bitang Jó Rádióba, úgyhogy ki is engedem én itt a kis zenécskémet, előtte azért megjegyezném, mert ezt nem szoktam mindig hangoztatni, de a műsoromnak a címe az nem más, mint
1: ilyen tánc.
0: Szóval legyen tánc, és hogy
1: lehessen érdemes legyen kimenni a pályára.
0: Szóval érdemes lehessen kimenni a pályára, úgyhogy el is engedjük magunkat, és utána bitangok sorakozó népsorolás lesz, aztán haladunk tovább a jobbnál jobb zenékkel.

Itt valami történt útközben. És látom, valakinek vetkőzni kell.

Nem tudom, mi van itt, gyerekek, mert itt ez már másodjára ugrik vissza, és közben meg a zeném az megy rendesen. Úgyhogy mindjárt adunk neki egy kis kellősítőt, vagy valami tovább léptetek, nem, itt valami probléma van, de gyerünk tovább a zenébe, mert ha nem, akkor itt valami repül, más nem én. Hát ez szerintem valami nagyon kuka itt, úgyhogy kezdjük el. Nem tudom, hogy mit csinál ez a program. Lehet, hogy megzavarodott egy kicsit. Hát próbáljuk meg még egyszer.

Hát én úgy döntöttem, hogy ezt a zenét feladom, mert valami problémával, hogyha esetleg a programnak valami baja van, akkor újra kell indítanom ezt a gépet, de lépünk tovább gyorsan a következő zenénkre, és akkor hát, ha itt kiküszöbök ezt a problémát, úgyhogy ezt Robert Miles-tel is felejtjük, és ahogy írtam, vagy mondtam, bekészítettem a Badum Project-től a King of My Castle-t, úgyhogy ez lesz az első zeném, és elnézést kérek tőletek.

itt Tinder is megjegyezte, hogy én is vetkőznék, de minek? És látom, Csámpás Rozi is azért csak csinálja itt a hűtést. A megfelelő helyen.

És amit hallunk itt már Calvin Harris és Ellie Goulding és az I Need Your Love. Már akinek szüksége van rá. És bitangok sorakozó, most pedig lent tartok egy kis névsorolvasást, és nézik, hogy kik vannak itt a hallgatók között. Először is a Bitang Jó Rádió chat oldaláról szeretnék mazsolázni, akit látok, ő nem más, mint Pinocchio, Bobby és Artuditu, a két robotunk. Bubu 81-et látom, Csámpás Rozit, Halász Zsuzsanna, Kata, de úgy látom, ő némítve van, Nefertiti, Pista 67, Tika, Zen és Zsuzsi. Őket látom itt a Bitang Jó Rádió oldalán, és a másik oldalon a Dumcsin csataknál Brilt látom, Tom Ericssont, Tindert és Zorkát. Őket is köszöntöm, és nagy szeretettel várok még bárkit is. Szerintem vannak külsős hallgatók, ha minden igaz, őket is üdvözlöm. Dunán innen, Tiszántúl, és még így, ahogy én elszigetelve vagyok tőletek, innen is szeretnék mindenkinek szép estét kívánni, és kellemes vetkőzést.

És akkor itt nagy hirtelen meg is kérdezem tőletek, ahogy szoktam általában, hogy milyen az én mikrofonom, jó a hangom, nem recsegek, zene tökéletesen szól, egyebek. Szóval ezeket szeretném kérdezni tőletek elsősorban. És azt is megkérdezem, hogy felétek, nálatok milyen ez az idő, az időjárás. Azt tudom nektek mondani, Angliában 27-28 fok körüli hőmérséklet volt a mai nap során, de viszont csütörtökön én is izzadtam, mint az a bizonyos a templomba. 37-38 fok volt itt is, de szerencsére volt klimatizált, hűtött helység.

ahol dolgoztam, nem mindig van ilyen, de szerencsére ez úgy jött össze, most arra viszont már lehűlt a levegő egy kicsit, úgyhogy most már tudok szépen is aludni nyugodtan este. És itt már látom, Zsuzsi írja, hogy 38 fok, hát meg nálunk a sarokba 90, hogyha a kőműves jó csinálta, de ha nem, akkor egy kicsit kevesebb vagy több. És már meg is kaptam Briltől, hogy minden tökéletes, csak te vagy tökéletlen. Tök szár, köszönöm szépen, ezt Bóknak veszem. És Dutyi Dilit is üdvözlöm itt a Bitang Jó Rádió chat oldalán.

és ő már itt Eric Pritz, és a piano, úgyhogy ha valakinek esetleg van a zongorája, akkor szedje elő, de nagyon gyorsan, vagyis mondhatnám, hogy nyisd fel a zongorát, aztán mehet a zongorázás. Valami hasonló volt valamelyik dalszövegben, a rock and roll zenében. Na, valami olsd fel a lámpát, vagy olsd el a lámpát, nyisd fel a zongorát, és zene szálljon, szóljon az éjjel át. Valami ilyesmi, de úgy, hogy ha esetleg más zenére kívántok táncolni, akkor adom is nektek. Itt ez itt a piano.

És most látom, hogy Roli 37 is megérkezett, úgyhogy őt is köszöntöm, és örülök, hogy csatlakoztál a ma esti műsorhoz. És itt már Brill valami sört szeretne. Nekem a hűtőben maximum Coca-Cola van.

És úgy látom már mindenhol, csak itt a sör megy össze-vissza. Hát nem tudom, én nálam még nincs sörös időszak, nem is tudom, mikor ittem utoljára úgy igazi sört, csak ilyen 0%-osat. Azt is, hát nem tudom, az idén. Tavaly ittem utoljára, úgyhogy ideje lesz belehúznom. És meg is kérdezem, hogy ki mit iszik sörön kívül?

És akkor megkérdezem, Brill, van ott valami vadász, vagy valaki, aki a gépet babrálja, és azért nem mered ott hagyni? És már itt meg is kaptam Halál Zsuzsannától, hogy ő jégert, szóval ezt úgy hívtuk, igaz, Brill, hogy agancsos kóla.

És azt írt nekem Tinder, hogy olyan erotikus dallam. Hát akkor lehet erotikázni. De ennél meg látom itt a, majdnem azt mondtam, viszkis üveget, de hát a lapos üveget, a nagy unikumot. Én nem tudom, hogy vagytok vele, én még télen se iszok alkoholot, ilyenkor meg szerintem lehet egy feles után befeküdnék itt az asztal alá.

Igen, látom, hogy Jäger az csak nekem az ilyenekről mindig az van, hogy viszkis üvegek szanaszerte széljel, úgyhogy én bennem ez a nóta van bennem. És itt látom, hogy valaki fél a sötétben. Van torcsom, ahogy itt mondják, szóval lámpám, hogyha kell, nyugodtan vagy szívesen odaadom.

És meg is kérdezem, hogy kivel mi történt az elmúlt egy hétben. Még nem voltam itt, vagy nem játszottam nektek a zenéket. Úgyhogy van-e valami érdekes dolog, hogy ez történt? Van, rosszat ne írjatok, mert azt, arra nem vagyok sose kíváncsi, csak a jót szeretném hallani. Úgyhogy szedjétek elő a jobbnál jobb történeteteket.

Én is úgy látom, itt a Dumcsi oldalán már fonalvesztés van. Hát pedig mondani akartam, hogy az asztalra írta a Tinder, hogy abba kell rúgni. Igen, az asztal sarkába, az egy kicsit keményebb, de aki kemény legény, az bírja.

És ő már itt fejt lesz, és az insomnia, amit hallunk, és itt közben rápillantottam Brill azt írt, hogy meséljek valamit. Azt mondja, voltam Rómában, ott is meleg volt.

És úgy látom, Brillbe azért sikerült egy kis tréfarépát gyömöszölni valakinek, mert azt írta, hogy látta a Colosseumot, majd visszamegyek, ha kész lesz. Hát figyelj, akkor arra még várni kell egy kicsit. És azt látom, hogy Csámpás Rozi nagyon eltűnt, az előbb még itt nagyon aktív volt, de most már nem tudom, mi történt vele.

És látom, hogy Csámpás Rozi miért volt ennyire eltűnve, mi a problémája, vagy mivel foglalta el magát. Hát ő hűti a fenekét a ventilátorral, nem olyan rossz program ez sem. Itt már 25 foktól több nem lesz elméletileg az elmúlt két, vagy elkövetkezendő két hétben. Úgyhogy ha így haladunk, még a nadrágot is elő kell venni, nem rövid nadrágba feszíteni.

There's no relief, I'm wide awake in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get... És nekem van egy ilyen, hát itt úgy hívják, hogy blower, szóval ilyen fújó gépezett akkumulátoros, 18 voltos akkumulátorral lehet etetni, és akkor azzal lehet fújni az ilyen forgácsokat, meg ilyen könnyű szemeteket, falevelet is, hogyha akarod. És az a lényeg, hogy én azzal fújkáltam magamat egy kicsit, hogy ne érezem annyira, hogy izzadok, meg hogy szárítsam magam. Nektek miféle praktikátok van? A csámpásrozi féle praktikát már láttam.

És ő már itt Alex Gaudino, és a Destination. Hogyha esetleg nektek is van valami Destination, szóljatok. De itt Brillnek azt mondja, az cici a Destination, de nem árulom el. És igen, Zen, én is ezt a taktikát választottam, amikor a melegen voltam, hogy vizes töröl között tettem a nyakamba, és azzal törölgettem az izzadságot, de ez az idő elmúlt.

És Zolit is szeretettel köszöntjük itt a Dumcsi Rádió oldalán, és köszönöm szépen, hogy csatlakoztál a műsorhoz, és érezd jól magad te is. Joy.

És igen, Zen, ez tulajdonképpen Little Lion-nek a műsor címe, ez a Hevesen jegesen, de úgy látom, hogy Csámpáshoz is a jégkockás fürdőt szereti.

Itt a hét második felében, ilyen szerda magasságában bementem a Lidlbe, én mint aki majd, hogy jégkrémet fog szerezni magának, hát így bementem, és beértem a jégkrémpulthoz, esküszöm, figyeljtek, egy doboz nem volt, tehát az olcsóbb jégkrémekből talán egy-kettő ilyen vödrös kiszerelésű volt, de az ilyen pálcikás kis jégkrémek azok mind üresek voltak, úgyhogy ezt nagyon szétkapták, mint Foxy a lábtörlőt. De szerencsére másik üzletbe találtam jégkrémet, úgyhogy semmi probléma.

Csámpás Rozi, én is szeretem a madártejet, úgyhogy ha van belőle, akkor én szívesen kérek, szóval én szívesen hozzájutnék egy pohárkával. De ha egy vajlinggal van, az se baj.

És ha jól mondom, Burak Kieter, és a Tuesday, igaz, hogy már Saturday van, de nekünk még ez is jó. Ha nincs más, a kedd is jó.

Hát és erre szoktam mondani. Zsuzsi, hogy erre megvolna az eszed, hogy nézzél mást, hogy vetkőzzenek. Hát ez nem az a műsor. És ahogy látom, Liza is csatlakozott hozzánk, úgyhogy őt is üdvözlöm itt a Bitang Jó Rádióban.

Liza, köszönöm szépen, és remélem, hogy ki fogsz tartani a műsorom az adásom végig, ami elméletileg 22 óráig tart, de lehet, hogy egy kis ráadás ma is össze fog jönni. De ha nem, akkor sincs nagy probléma, mert én mindent megtettem a mástébe, hogy mindenki jó érezze magát.

És úgy látom, Dutyi Dilinek nincsen nagyon nagy védő felszerelése, csak egy papucs és egy zokni, úgyhogy én rajtam csak egy zokni van. De úgy, így lenézek, én rajtam is egy papucs, csak nem egy ilyen zárt, hanem strandpapucs, de nem sokára megyek úgy is strandolni.

De úgy idéli, csak azt tudom mondani, hogy a munka nem mehet a chatnek a rovására és a rádióhallgatás rovására sem, úgyhogy erre figyelni kell nagyon. Sokszor én is azt csinálom, hogy elindítom a rádiómon az applikációt, és hallgatok itteni rádiót, és akkor legyen tánc, én is azt szoktam mondani.

Hát itt Brill írta, nem írom, vagy nem mondom ki szó szerint, de mondta, hogy a gyerek kérte, hogy 37 fokba menjenek ki a domboldalon fogócskázni. Hát én nem is értem, hogy miért nem. Ki kell menni simán, aztán szaladni, vagy két kört a gyerekkel.

The love in the music. I got soul in the music. Hát Liza, én megmondom őszintén neked, én csak azt látom itt a zene szám alapján, hogy Deep Swing és a In The Music, de annyit látok, hogy Christian Marci remix. Nem biztos, hogy ezzel segítettem, de utána lehet nézni, biztos Google a barátod is elmondja, hogy ki az, aki énekel ebben, de biztos nem én.

én nem látom a hölgyeket annyira táncolni, pedig próbálok elég jó táncolható zenéket játszani nektek, de csak zent látom itt, hogy a lányokat táncoltatja. Nem tudom, hogy mit csinálnak, szerintem még most készülnek fel, vagy már lehet, hogy elfáradtak, a meleg kivette az erőt.

És ő már itt Feeder, és a Goodbye, és látom, hogy Zsuzsi is felébredt, úgyhogy ő is elkezdi a táncot, és Tinder azt írja, hogy épp vetközbe táncolok, úgyhogy hát ezt se hiszem el, csak hogyha van fénykép.

És úgy látom, Liza, ő keményen dobol, úgyhogy arom neki a dobos muzsikát tudjon rendesen ott pergetni a cintányérokon is. Azt írja, Brillennék egy kis sajtot. Nekem most maximum almám van, azzal tudok szolgálni.

És itt Csámpás Rozi azt írta, hogy Roli 37 olyan szöveged van, a nő teherbe esik már attól. Hát nem tudom, én még nem láttam ilyet, de lehet, hogy arra felé történnek ilyen dolgok is.

És most látom, hogy már 20 óra és 59 perc van, úgyhogy az első egy órámnak már lassan a végéhez érünk, de ráfordulunk itt a célegyenesre hamarosan, és kezdődik a második órám, és amit hasonló zenékkel fogok folytatni, remélem, hogy nektek tetszik ez a műsor.

És akit hallunk, ő nem más, mint Jaman Spoon, Featuring Plavka, és a Right in the Night. Szóval, ha Liza, tetszik a énekesnőnek a hangja, ő nem más, mint Plavka.

És ha jól látom, itt Dutyi Dilinek ott a hátul a valami, hát én valami boxnak, helmet boxnak, bukósisak tartódoboznak mondanám, arra fel van téve egy kék villogó, hogy valós-e vagy szabályos-e, ezt nem merem kijelenteni, de biztos, hogy jó.

Hát Lizán, mindig azt szoktam mondani ilyenkor, hogy elvihetek egy körre, és hogyha kapok egy igent, utána úgyis hozzáteszem és motorozni, szóval itt ez a lényeg, de nem árulom el nektek.

És itt egy nagyon régi kedvenc zeném, ami elég sokat ment az én autómba, szerintem még Brinhal emlékszik is rá, és ez nem más, mint a White Label, és a Schneeschnappi. Aki tud németül, az énekelje.

És most már következzen Benny Benassi és a Satisfaction. Szerintem ezt mindenki énekelte, nem csak én. De ha nem, akkor itt az ideje nektek is.

és ő már itt sikein, és Brian Adams, és a Don't Give It Up. Szóval ti se adjátok fel. Én viszont megmondom őszintén, be kell vennem valami görcsoldót, mert a combomba egy kicsikét rángat az izom, úgyhogy kicsit lazítanom kell.

Hogy egyéb lazító gyakorlat kellene oda. Igen, köszönöm szépen. És Zsuzsitól is megkaptam, azt hittem megjött a havid, hogy görcsösz. Na, a havi megjött, de a fizetésem, úgyhogy az megint más. Hát igen, úgy látom, Dutyi Dili, ő rátapintott a lényegre, de igen, nekem tegnap megjött a fizetésem, mert én azt mondtam, hogy legyen, és most már azért nagy kanállal is tudom menni a pörköltet.

És már meg is kaptam először is brillt, hogy magnézium. Hát én szoktam minden nap magnéziumot szedni, de hát igen, az én koromban már ez ilyen dolog. Tinder azt írja,

Na, én a nagy melegre való tekintettel be is küldtem gyorsan egy plusz multivitamin plusz magnézium pezsgő tablettát, hogyha más nem, legalább így vigad Attila ma este.

és ő már nem más, mint ATB és a 9PM. Felétek már meg is történt ez az este 9 óra, de nekem még addig van keményen 42 percem.

És azt írja nekünk csatak, hogy most ébredtőbe aludt. Láttam délután klímás kocsiba, vagy napközben klímás kocsival. Utaztál ott egy kicsit el, engedted magad, aztán egy jót aludtál. Azért én is cserélnék veled.

0: És látom, Zsuzsi nagyon jó táncol, élőbe is megy ez. Roli még annyira nem kell előre sietni azzal a focival. Én nagyon tudom, itt egy jó óra múlva kezdődik a meccs. Hát arra kíváncsi vagyok, Zsuzsi. Egy videóhívás és meglátjuk.
1: Tánc.
0: És itt gyorsan meg is jegyezném, így felugrott itt a focival kapcsolatba, hogy én megvettem jegyet foci meccsre. Augusztus 12-én Salzburgba, szóval Ausztriába leszek, hogyha Blue hallgat, remélem, hogy palacsintával fog várni. Szóval Salzburgba fogok menni a Superliga döntőre, ahol az Aston Villa fog játszani a PSG-vel. Szóval angol-francia döntő vagy mérkőzés lesz, úgyhogy oda fogok menni, és ott fogok szurkolni az Aston Villának.

Köszönöm szépen, Csatak. Jó, megvan a jó adás. Zsuzsitól meg csak a kifogások jönnek, hogy nincs rajtam semmi. Meg ilyenek. Megmondasz, hogy nem tudsz videóhívást csinálni, és akkor már feltettük az irapontot.

És igen, ez egy igazi válasz. Tinder azt írta, mihez kell kifogás? Ezt elfogadom, mert egy rendes nőnek mindenhez is van. És itt háttérből hallgatótól megkaptam azt, hogy kifogás, nyafogás. Igazad van.

0: És úgy látom, a hölgyek már elkezdtek táncolni, legalábbis Zsuzsi, úgyhogy én azt tudom mondani neki is, csak hogy...
1: Ilyen tánc...
0: És az, hogy...
1: Döntötte.
0: És köszönöm Blue-nak is a jó adás kívánságot, és nem tudom, hallottad azt, amit pár perccel ezelőtt mondtam?

Új, csak látom, hogy mit tettél be. Ettől még jobban húzza a görcs a combamat, úgyhogy már most tényleg bevettem egy rendes magnéziumot. Hát remélem, hogy túlélem ezt a mai napot.

Szóval Blue azt mondtam be éppenséggel, hogy augusztus 12-én fogok menni Salzburgba a foci meccsre. A Bajnokok Liga és az Európa a Liga győztes csapatok fognak összecsapni. És azt is mondtam, hogy remélem, hogy Blue hallja és várni fog palacsintával, vagy valamivel, hogyha már arra fogok járni. Persze ez csak vicc, ténypoénként szántam.

És itt már jön össze-vissza a palacsinta. Én csak is a személyes átadást tudom elfogadni.

Egyelőre annyit tudok, hogy bátyám lesz a sofőröm, ő fog elvinni engem Salzburgig. Szegedről indulunk, vagy Pestről, még nem tudom, hogy mi lesz a vége. Szeged a kiinduló, lehet, hogy Pesten csatlakozok csak, és akkor onnantól egy kocsival megyünk, nem kettővel, de hát ez még nagyon messze van előbb. Nekem haza kell jutni Magyarországra.

És egy kicsit elfeledkeztem az előző számomról, ő nem volt más, mint Sasha és az Ecuador, és na, már most az Energy 52-t halljuk, és a Café Del Mar.

De hogy most már mindenki belepalacsintázta magát, vagy tették a palacsintákat, azt is elárulom, hogy a dobos torta a kedvencem, úgyhogy azt is kérek szépen, ha már ennyire szerettek engem idézőjelesen kényeztetni édességgel, úgyhogy azt is szeretem. Ahogy Lölő mondta, ezt is, ezt is, ezt is!

És már Zentől meg is kaptam, köszönöm szépen a dobostortát, szintén csak egy szeletet kérek belőle, a többit azt nagyon szívesen szétoztam közöttetek. Remélem, hogy más is szereti, nem csak én.

És ha még nem kérdeztem volna tőletek, akkor kinek milyen tervei vannak a nyárra? Ki merre szeretne menni? Vagyis ki hova fizetett be, vagy már van lefoglalva valamiféle kiruccanása?

0: És ő már itt ATB és a Summer, és megkaptam Duchy Dillitől, hogy ő a Járda-szigetekre fog menni, Ericsson pedig azt mondta, a Balcsira megyek, majd kicsit, ennek örülök.
1: Ilyen tánc. Így van.
0: Nekem szerintem napok kérdése, és meg lesz a jegyem hazafelé, vagyis tudom, hogy mikor fogok elindulni Angliából Magyarország felé autóval. Úgyhogy lehet, hogy még ma éjszaka meg fog ez, vagy este történni az, hogy én tudom, hogy mikor utazok, és valószínűleg 4-5 hetet fogok Magyarországon tölteni.

És itt már jött is egyből Dutyi Dili, azt mondja, októberben irány görög vagy török. Azt szerintem mindegy, mert mind a két helyen jó kaják vannak. Én szeretem a görög ételeket és a törököt is persze. Úgyhogy ha másért nem, csak azért elmennék, hogy egy jót egyek. És Blue is azt írta, hogy menni fog messzi-messzi földre. Úgyhogy remélem, hogy mindenki jól fog érezni magát. Nekem, ami tényleg már így előre látható, egy-két napot el fogok tölteni Ausztriába. Remélem lesz jódli is, vagy hallgatok egy kis ramli zenét valahol. És persze foci meccsen is jól fogom érezni magam. És utána meg szerintem ilyen irány a csajozós hajóval a Tisza-tó. Bár még nem tudom, hogy mi lesz a végleges dolog, de majd kiderül.

És itt már is meg is kaptam Bluetooth-on a visszaszámolást, hogy látszódik, hogy hány nap van neki hátra a munkából, vagy az egyebekből, hogy megy nyaralni. Dutyi Brill is írta, hogy ő is megy a Balcsira, úgyhogy az a magyar Riviera, és itt Dutyi Dili írta, hogy 2 fő és 430 000. Én megmondom őszintén, nem tudom, hogy ez milyen ár, vagy mit akar. Én úgy indulok, mondom az utamnak, hogy nekem, hogyha hazaút, az körülbelül 200, legalább 200 liter gázolaj. Hát kiszámoljátok a másfél, inkább közel 2 eurós üzemanyagár mellett ez csak 400 euró lesz szerintem az üzemanyagom, és még erre jönnek az egyéb költségek, úgyhogy ez eléggé pénztárca űrítő üdülés, de ezt is ki kell bírni valamikor, ezért dolgozunk.

És itt most már ránéztem az órára, és 21 óra 51 percet látok. Még mindig tök szárt hajátok itt a Bitangyó Rádióban, és én úgy érzem, hogy még nem fogom a műsort befejezni 22 óra 00 perckor, hogyha nem haragszotok, lesz még egy-két ráadás zeném.

És itt Tinder azt írja, hogy ő már nem megy, ő sehova sem megy. Persze így könnyű, mikor már túl vagy a két nyaraláson, külföldön és a Balatonnál. Hát ezt azért majdnem, hogy irigykedve mondtam el, de semmi probléma. Remélem, hogy nekem is legalább ennyi jutni fog. Na bár én folyamatosan külföldön nyaralok.

Tinder-t. És meg is kaptam Tindert-től, hogy mondja ezt az, aki 5 hétig bőzsizni fog. Nekem ez az 5 hétből az első, nem tudom, 3 nap utazás. Aztán utána lesz legalább egy, lehet, hogy 2 nap, mire kipihenem ezt a 3 napos utat. És Bubunak szeretném megköszönni, Bubu 81-nek, hogy itt volt és hallgatott. Köszönöm szépen, és jó ét kívánok neki, és remélem egy hét múlva találkozni fogunk. Úgyhogy nekem lesz majd 5 nap, mire magamhoz térek, és használható, vagy úgymond normális állapotban leszek, utána el fogok menni meccsre, úgyhogy akkor mindjárt az még legalább 2 nap, akkor az már 7, és a visszafele utam is megint legalább 3 napba kerül, mire összerakom magam, és ez elég sok, mire tényleg úgymond sok minden elmegy az utazásra, és az a kis idővel próbálok jól gazdálkodni még, ami ott lesz, körülbelül 3,5 hét.

És ő már vicces, és a Mysterious Time, akit hallunk, és azt írt a Tinder, hogy belemegyek a vízbe. Hát nem tudom, hogyha nem, akkor beledoblak, vagy berepülsz valami úton, módon csak be fogsz kerülni, vagy bedobom a bikinidet, és utána kell ugranod.

És köszönöm szépen, de Feltiti, hogy itt voltál és hallgattál, remélem egy hét múlva találkozunk, és jó itt kívánok neked!

Épp itt a keverés közepében voltam, amikor Nefertiti elköszönt, de sikerült összehoznom, ő már DJ Dado és az X-File.

0: Na itt már valami privát buliról van szó, 22-én Dutyi Dilinél, ne hagyjatok ki engem, hát abár azt sem tudom, hogy ami augusztus 22, nem tudom, hogy hol leszek, magamon kívül elméletileg. Én nem bánom Neferti, hogyha még maradsz egy kicsit, és ahogy jól látom, nem tudom mikor, de Boborján is megérkezett.
1: Dance.

0: Én most beszélek. Mindig hallani akarsz. És akit hallunk, ő nem más, mint Molella, és a Love Last Forever.
1: Dance. Dance. Dance.

Szóval azt szerettem volna mondani Lizának, hogy ez a zene, ha jól emlékszem, Spider Ghost, és egy könycseppen át más a világ, vagy valami hasonló a dalszövege, és a mikrofonnal volt némi probléma, valami nem tökéletes a konnektálással, de szerintem most már sikerült közben megoldanom a problémát.

És most már megoldódott ez a mikrofon probléma, és Tiestót halljuk, és a Love Comes Again. És most már megoldódott ez a mikrofon

És Tinder azt írta, hogy melegben még szex sem jó. Én szerintem biztosan inkább izzadnál egy jót. De ez csak az én álláspontom.

Hát úgy látom, csak, hogy te is nagyon rendes vagy, azt mondja, hogy széttrolkodom a haverje előtt. Hát apa az ilyen. Ahogy Bendegúz mondta az anyának, hogy anya az ilyen.

Tinder, van egy jó hírem. Itt klíma nélkül is 23 fok van, csak mikor elkezdtem az adásomat adni, bezártam az ablakokat, hogy ne jöjjön be az utcáról az aj, de mientesen végzek, egyből kinyitom az ablakot, és itt hűvös lesz éjszakára.

És köszönöm szépen, Brill, hogy itt voltál, és hallgattál, de azt mondtad, hogy még itt leszel, és hallgatni fogsz a háttérbe, csak a neved tűnik el, úgyhogy köszönöm szépen, remélem veled is találkozunk egy hét múlva, és akit hallunk már, az Darude és a Sandstorm, amit Blue-nak küldenék, remélem, hogy ő is még hallgat engem, és élvezi ezeket a jó zenéket.

És köszönöm szépen, Zorka, hogy itt voltál és hallgattál engem ma este is, mint szerintem majdnem mindig. Még ezek után egy darab zeném lesz, amit le fogok nektek játszani, és utána pedig len indulni fog a búcsúzó zene, és el fogok tőletek köszönni az elkövetkezendő egy hétre.

Lojza, itt simán lehet aludni szerintem éjszaka. Szerintem ilyen, meg is fogom nézni, nem akarok hazudni, de 10 fok lesz éjszaka kellős közepén.

És igen, nem tévedtem olyan nagyot itt hajnalban, még le fog menni 16 fokig reggel 6 órakor, szóval 16 óra lesz itt, vagy 16 fok lesz hajnalban, aztán egy kicsit melegszik, de nem fog fentebb menni 22 foktól, úgyhogy a holnapi nap szerintem elég jó klíma nélkül is.

És itt ez az utolsó előtti dalom, ő nem más, mint Robert Miles és a Fable. Igaz, ő vele kezdtem ezt az adást, és vele is fogom befejezni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eddig is kibírtatok engem és a zenéimet.

És igen, igen, jól látod, Liza, nem lesz melegem, nem is fogok fázni, remélem, úgyhogy kicsit le fog hűlni a szobám itt a két órás adás után, mert azért itt a számítógép melegít, és azt látom itt, hogy Erikson írta, hogy sátorba jó kint aludni. Én remélem, hogy a hajón fogok jót aludni, és onnantól kezdve nem lesz probléma, és akkor énekelni fogom, mint a... Kis hableányba a rákocska, hogy ringat a víz.

És azt írja, hogy ez a kedvenc dala, én ezzel szoktam mindig elbúcsúzni, úgyhogy ma is ugyanígy fog ez történni. Bonanza Banzai, valami véget ér.

Szóval ezzel szeretném megköszönni nektek a ma esti kitartó hallgatást és a szórakozást. Remélem, hogy mindenki megtalálta magának a megfelelő zenét, legalább egyet itt is, és mindenki legalább valakinek szólt, hogy jön és hallgasson, ha nem, akkor legközelebb így legyen. Egy kicsit lemorzsolódtunk, de nem baj, a kemény mag

És már itt Eriksson távozik a Dumcsi oldalról, úgyhogy ő neki szeretném már most megköszönni, hogy itt volt, mint majdnem szinte minden héten ő itt van és hallgat engem, úgyhogy köszönöm szépen, hogy hallgattál ezen a héten is.

És először itt szeretném megköszönni a bitangoknak, akik hallgattak engem a Bitang Jó Rádió chat oldalán. Ők nem voltak mások, mint Pinocchio, R2D2 és Bobby, a két robot, Dutyi Dili, Liza és Zen, akiket látok. De itt volt még, ha jól látom, Csatak, Boborján, Zsuzsi, Pista, 67, Halász, Zsuzsanna, Kata, Tikka, Suncorgó, és ők itt voltak, és a Dumcsi oldalon pedig Lembril, Csatak, Erikson és Tinder, akik itt voltak és hallgattak. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok most is. Tökszát hallottátok itt a Bitang Jó Rádióban, és mindenkinek kellemes jó hét kívánok. Sziasztok!

0: blablabla. Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió.
2: A legjobb zenék.
0: Beszélnek,
1: beszélnek,
0: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió.
2: A legjobb zenék.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd eszed.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádió.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Élő vízben. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.